0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió magyar ajkú hallgatóit augusztus 6-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. A magas hőmérséklet miatt a legmagasabb fokú vörös riasztás van ma is érvényben, egész Horvátország területén. A krskói atomerőmű tegnap éjszaka óta csökkentett reaktor teljesítménnyel üzemel. Tomó Medved társadalmi vitára bocsátják a veterán nyugdíjak emelését célzó törvénymódosítási javaslatokat. És mai riportunk a csúzai szabadég rendezvényről szól.
1: Híreink következnek.
0: A magas hőmérséklet miatti veszélyes körülményekre vonatkozó legmagasabb fokú vörös riasztás van ma érvényben egész Horvátország területén. A hőhullám és a tartós aszály következtében a folyók vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. A horvát vízügyi hatóság figyelmeztetése szerint a Pozsega melletti Orljava és a Varazsdin melletti Plitvica a következő napokban akár ki is száradhat. A Duna alacsony vízállása az elmúlt napokban a folyó teljes szakaszán gondokat okozott. A hajózás már Vukovár közelében is nehézségekbe ütközik, és egyes hajók nem tudják folytatni útjukat, nyilatkozta a HTV-nek Marian Kupresák, a vukovári kikötő igazgatója. A krskói atomerőmű tegnap éjszaka óta csökkentett reaktor teljesítménnyel üzemel. Ez egy átmeneti intézkedés, amelyre a reaktort hűtő száva folyó hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása miatt van szükség. Az erőmű legutóbb 23 évvel ezelőtt üzemel csökkentett teljesítménnyel a rendkívüli hőség miatt. Ante Susnyár gazdasági miniszter szerint ez nem befolyásolja az áramellátás biztonságát, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban rekordmértékű volt a fogyasztás. Az USZKOK ma a jogos közérdekre hivatkozva közzétette a Gospicsban található hulladéklerakási ügy kapcsán végzett környezetvédelmi vizsgálat eredményeit, és a megállapítások szerint a terület szennyezett. A környezetvédelmi szakértő megállapításai és véleménye szerint a helyszínen jelentős mennyiségű, változatos összetételű és tulajdonságú hulladékot azonosítottak, köztük olyanokat is, amelyek egyértelműen veszélyesnek vagy ökotoxikusnak minősülnek. Az elemzések igazolják a káros és veszélyes anyagok, például a réz, cink, ólom és antimon kiugróan magas koncentrációját. Tomó Medved, a horvát veteránok ügyeiért felelős miniszter ma bejelentette, hogy társadalmi vitára bocsátják a veterán nyugdíjak emelését célzó törvénymódosítási javaslatokat, így az érintettek még a szeptemberi parlamenti ülés előtt kifejthetik véleményüket. A lépés két jogszabály, a horvát veteránokról szóló törvény, valamint a hivatásos katonákról és az arra jogosult tisztviselőkről szóló törvény módosítását érinti. A miniszter kiemelte, hogy a kormány 2016 óta hatályon kívül helyezett két olyan korábbi kormányok által bevezetett nyugdíjcsökkentő intézkedést, amelyek hátrányosan érintették a horvát veteránokat.
1: Az elmúlt évek sikereire építve az irodalomkedvelőket idén is egy különleges program várta a csúzai kis otthonban. A borkostolóval egybekötött verspelolvasást dalkultúra terjesztő estel koronázták meg. A rendezvényt Tatai Igor és Juhász Anna, csúzai vikendházók vagy... Az elmúlt évek sikereire építve az irodalomkedvelőket idén is egy különleges program várta a csúzai kis otthonban. A borkostolóval egybekötött verspelolvasást dalkultúra terjesztő estel koronázták meg.

0: egymással körülhatárolva diófák árnyékában, a szabad ég alatt. A rendezvény megálmodóját, Tata Igort hallhatják.
1: A szabad ég költő találkozott 3 évvel ezelőtt kezdtük el szervezni párommal Annával, és az ötletet igazából szentendrei költőismerőseink, Vejnesenyei Tibor és Balogi Virág adták, akik meséltek a Riékai Költészeti Fesztiválról, ahova évről évre ellátogatnak. És ugye ennek az a lényege, tehát mi is egy olyan költészeti fesztivált álmodtunk meg, ahova elhívhatjuk a költőismerőseinket, akár helyből, akár Magyarországról, vagy Vajdaságból, és együtt közösen verseket olvashatunk föl. És amit még fontosnak tartottunk, hogy ugye míg más művészeti ágok, például a néptánc, vagy kóruséneklés, színjátszás nagyobb figyelmet kapnak, kaphatnak, mert vannak ilyen rendezvények, a költészetnek eddig nem volt terepe, ahol bemutathatjuk. És most a szabad ég ezt a hiányt igyekszik pótolni. És amit még szeretnék elmondani, hogy így a 3. alkalomra azt érzem, hogy elkezdett a rendezvény élni. Önálló életre kelt, ahogy terjed a híre, és a költőismerőseink már egymásnak adják a hírt, és így vannak itt ma olyan vendégeink is, akikkel személyesen eddig nem is ismertük egymást, Péntek Róbert Badacsony Tomajról és Oravec Péter Veszprémből. Lényeg, hogy egy ilyen önálló életre kelt, és nagyon sokan támogatnak bennünket. Ugye, idén az erdődi Jakovács pincészet lesz a borászunk, akik 4 bormintát hoznak el hozzánk, de ezúttal nem a borminták adják a versfelolvasás tematikáját, hanem egy másik témakört választottunk. Ezúttal a Hanvas Béla 5 géniusza adta az ötletet. Az 5 géniuszban Hanvas Béla a Kárpát-medencét 5 területre osztja, és mindegyiknek megvannak a maga jellemzői, mint akár a csillagjegyeknek, és a déli géniuszt azt úgy éreztem, ugye arról azt írja, hogy a közösség, a derű, a családias légkör, az életvidámság jellemzik ezt a vidéket, és amikor én ránéztem arra, hogy kik a költő meghívottak, akkor azt láttam, hogy ez a déli géniusz, ez valamilyen szinten mindannyiunk költészetében megtalálható. És igazából ezért választottam ezt a témát. Kíváncsi vagyok, hogy milyen verseket fognak majd hozni a résztvevők.
0: A program első része a költők bemutatkozásáról szólt, verseket olvastak föl. Az idei találkozón ismét változatos és izgalmas program várta az érdeklődőket. A közönség a házigazda Tata Igor mellett Leocki Szamardzsics Anna, Gorjanat Szilvia, Péntek Róbert, Oravec Péter, Balogi Virág, és végül, de nem utolsó sorban a már 3. alkalommal visszatérő Weiner Senyei Tibor verseit hallgathatta meg.
2: Hát ugye én írtam egy könyvet Hanvas Béláról, aminek az a címe, hogy Hanvas Béla 1000 arcú és egyszerű élete és műve, és ennek anno 3 kiadása lett, és ebben volt egy esszé, ami a Hanvas géniuszairól szólt. És arról, hogy írta Hanvas ezt az 5 géniusz című írását, mi volt ennek az előzménye, hogyan inspirálhat minket napjainkban, és aztán én ezt tovább vittem, mert az 5 géniusz kapcsán, pont a dél géniusza kapcsán, amit Igorék most kiválasztottak a mai tematikához, azt mondja Hanvas Béla, hogy a dél géniusza kitalált valami egészen különleges, ahol a kúria, az otthon középpontja nem a könyvtárszoba lett, nem az ebédlő, nem a spájz, hanem a méhesház. És én is építettem egy méhesházat a kis méhesembe, nem olyat, mint amilyen Berzsenyi Dánielé volt például, aki pont most idén 250 éve volt a születése, azt ünnepeljük, hanem egy kicsit másmilyent, és a méhészet művészete könyvemben, amiben a méhészet kultúrtörténetét írtam meg, abban írtam egy külön esszét arról, hogy hogyan is fejlődtek a régi szép Magyarországon ezek a méhesházak.
0: Szervezők közöttől itt tudjuk, hogy szívesen látott vendég, de magának sem látszik nehezére esni, ide érkezni minden évben.
2: Én nagyon szeretem a dráva szögöt, nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt magyar nyelven olvassunk fel verseket, most már 3. éve, és azt hiszem, hogy az Igor és az Anna egy olyan nagy munkát visz, nem csak ezzel a szabad éggel, hanem akár az újságnak a szerkesztésével,

0: szerkesztésével Igor, vagy Anna a pszichológusi munkájával, ami szerintem a magyarok megmaradását szolgálja itt.
1: A versfelolvasásokat különleges borkóstoló egészítette ki. A versfelolvasások között Kubik Endre, az Erdő Diákovac pincészet borászom odatta be boraikat, miközben a közönség a kiskőszegi Zsivics neven a képeit is megtekinthette. Az es hangulati aláfestéséről a harmadik óra trió, Baracs Téna, Keresztes Dominik és Bóni Krisztián gondoskodott.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
3: Слушате глас Хрватске.
4: Међународни радијски канал Хрватске радио телевизије.